0: Zenés reggeli ébresztő a Rádió Morán.
1: Aufstehen leicht gemacht.
2: Rádió Mora, na rani jutri.

ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet. A világtalan élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futtony.

0: Szia, örülök, hogy még itt vagy és velünk tartasz ebben a mai Spot On műsorban. Ahogy már az előbb mondtam, most folytatjuk az összes tippel, amit még előkészítettünk nektek. Folytassuk is akkor néhány tanulási tippekkel. Hogyan lehet jól tanulni, hogyan találd ki, hogy melyik módszer neked való, és hogyan tanulsz te a legjobban. Szóval, először mondjuk el azt, hogy van négy tanuló típus. Van az auditív típus, azok az emberek, akik auditív típusok, azok legjobban úgy tudnak tanulni, hogyha hallják az anyagot, amit meg kell tanulniuk, úgy tudják akkor a legjobban megjegyezni és visszaadni. De van a vizuális típus is, az a képeket meg a tabellárisokat tudja legjobban megjegyezni, szóval, hogyha becsukja a szemét, akkor szinte maga előtt látja a képet, és úgy utána vissza tudja mondani, hogy mit tanult. Persze van a kommunikatív típusú is, ő akkor tanul a legjobban, hogyha másokkal megbeszéli a tananyagot, hogy miről is van szó, hogy mit nem ért meg, hogyha aktívan beszélget róla. És az utolsó típus a motorikus kognitív típus, ő akkor tanul a legjobban, hogyha kipróbálja azt, amit tanul. Szóval, hogyha elolvas egy szöveget, ami valamilyen bizonyos témáról szól, és azt mindjárt kipróbálja, hogy ez tényleg így van-e, hogy ez tényleg működik, akkor ő úgy megtanulja, és akkor sokáig meg is marad. Fontos tudni, hogy nem csak egy típus lehetsz, hanem egy keverék lehetsz több típusból is.
1: Und wenn du dann herausgefunden hast, welcher Lerntyp am besten zu dir passt, also ob auditiver, visueller, kommunikativer oder vielleicht doch ein motorischer Typ, dann geht's darum, das Lernen gut und richtig zu strukturieren. Dafür solltest du mal kurz reflektieren und dir selbst drei Fragen stellen. Erstens, was möchte ich eigentlich erreichen? Was möchte ich nach dieser Lernsession alles können, alles wissen? Und was ist mir dabei besonders wichtig? Möchte ich die Sachen kurz vor dem Test nochmal richtig reinpauken, um tolle Punkte zu erreichen? Oder geht es mir doch darum, auf längere Frist die ganzen Inhalte in mir zu verinnerlichen? Der dritte und einer der wichtigsten Punkte ist noch, wie teile ich mir meine Zeit eigentlich sinnvoll ein? Ich habe das Gefühl, ganz oft sitze ich vor meiner Hausübung oder vor meinen Lernsachen und hätte theoretisch den ganzen Tag Zeit und nutze dann auch meinen ganzen Tag, weil ich mir einfach zwischendurch dann immer wieder kleine Pausen gönne und das Ganze dann einfach ewig dauert. Wenn du dir aber ein richtiges Zeitlimit, zum Beispiel eine Lerneinheit von 90 Minuten setzt, dann geht das Ganze schon viel produktiver. Außerdem kannst du Pausen von etwa 15 bis 30 Minuten nutzen, um kurz rauszugehen, frische Luft zu schnappen und wieder etwas aktiviert zu werden. Von den ganzen Sitzen im Zimmer wird dein Gehirn oft schon mal ziemlich, ziemlich müde. Ganz wichtig ist es auch, erreichte Lernziele zu belohnen, um motiviert zu bleiben. Ganz egal, ob mit einer kleinen Schokolade, einer kleinen Auszeit oder einem kleinen Gespräch mit netten Menschen. Außerdem noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Gute handschriftliche Notizen können die spätere Lernzeit verkürzen, weil Hören, Lesen und Schreiben kombiniert werden. Ich muss sagen, mir persönlich hilft es auch noch, die Dinge wirklich mit der Hand aufzuschreiben. Am Computer ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl.
0: Hoztunk nektek még néhány tanulási módszert, amit szívesen kipróbálhatok most az új tanévben. Az első a vizualizálás. Ahogyan az előbb már mondtam, vannak ugye a vizuális tanulótípusok, és ezeknek főleg az segít, hogyha képeket látnak, hogyha a képeket rajzolnak, vagy csinálnak, vagy hogyha a tabellárisokat állítanak össze, vagy például ha valahogy összekötik, hogy melyik téma illik a másik témához, hogy hol vannak ezek az összekötések, hogy ezeket fel is rajzolják, és leírják, mert hogy akkor jegyzik meg ugye legjobban. Ezt is ugye szívesen kipróbálhatod majd.
1: Eine andere richtig gute Lernmethode, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, sind Mindmaps. Sie sind oldies, aber goldies, würde ich sagen, und helfen euch, wichtige Begriffe zu sammeln. Ihr macht quasi einen Ast mit einem Begriff und sortiert dann noch weitere Ober- und Unterkategorien dazu. Hier kann es von ganz allgemeinen Fakten zu eher speziellen Wissen vorgehen. Mindmaps müssen aber nicht langweilig sein, sondern online gibt es auch ganz, ganz viele Tools, mit denen du sie übersichtlich und ganz schön grafisch darstellen kannst, damit das Lernen später auch noch schön und übersichtlich bleibt.
0: Persze készíthetsz is tanulókártyákat. Azokra felírod először ugye a fő témát, hogy mihez szól ugye a szöveg, amit majd hozzáírsz, aztán leírod az összes fontos információt. Néhány szóban, hogy ugye tényleg tud, és akkor fontos, hogy rendszeresen ismételd ezeket.
1: Außerdem haben wir das Leitner-System. Das ist wohl eher unbekannt, aber auch sehr effektiv. Hier hast du Karteikarten, die du in verschiedene Fächer unterteilst. Die Karten, die du gut beherrschst, werden seltener wiederholt und die Karten, bei denen du mehrere Anläufe brauchst oder schwieriger sind, die werden häufiger wiederholt. So kann dein Gehirn alle Informationen, die du schon bereits verinnerlicht hast, gut beiseite schieben und alles, was noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, wird auch hier gut angeregt.
0: Egy nagyon különleges és érdekes módszer az SQ3R módszer, amit az olvasásnál kipróbálhatsz. Az S méghozzá a szörvéhez tartozik, és azt jelenti, hogy először megnézed ugye az egész szöveget, megnézed, hogy hogyan van felosztva, és akkor úgy kezded majd el olvasni. A Q betű a questionhez tartozik, és azt jelenti, hogy először kérdéseket teszel fel a kérdéshez, és majd úgy olvasod el. Az R betű ugye a read, és akkor majd, mikor feltetted magadnak a kérdéseket, megnézted a szövegedet, akkor tényleg elolvasod. A recite-nál azzal foglalkozol, hogy saját szavaddal próbálod visszaadni azt, amit épp olvastál, és a review, az utolsó pont az az, hogy még egyszer ismételed azt, amit most tanultál.
1: Dann haben wir noch die Eselsbrücken, auch ganz wichtig und super für alle, die gerne etwas kreativer lernen. Hier werden nämlich Informationen mit Bildern, Reimen oder anderen Verbindungen verknüpft. Dadurch lassen sich schwierige Informationen leichter merken und es fällt dir auch später noch leichter, dich an die Eselsbrücken zu erinnern.
0: A következő módszer a Loki módszer. Itt bizonyos információkat összekötsz bizonyos helyekkel, ahol például szívesen vagy. Nem tudom, például, hogyha fizikáról tanulsz valamit, akkor azt összekötöd ugye a szobáddal, és akkor mindig, hogyha fizikát tanulsz, akkor mindig ugye a szobádra gondolsz, és akkor úgy lehet mondani, egy ilyen utazást csinálsz így a saját világodban, hogy a fizikától, a szobádtól átvisz például a konyhára, ahol meg például a németet tanulod.
1: So, zwei Methoden haben wir noch, und die jetzt kommt, ist eine meiner Lieblingsmethoden, weil sie einfach so easy und doch effizient ist, nämlich Diskussion und lautes Erklären. Den Lernstoff anderen erklären oder gemeinsam besprechen. So kannst du den erlernten Stoff selbstständig wiedergeben und vielleicht auch noch mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Dadurch wird nicht nur das Verständnis, sondern auch das Erinnern verbessert.
0: Az utolsó módszer, amit kipróbálhatsz, az az, hogy a digitális tanulás. Mivel most ugye egy egyre digitális világban élünk, fontos, hogy ezt a módszert is megismerd. Itt használhatsz online feladatokat és videókat, amik elmagyarázzák a tananyagot, és ebben a módszerben az a legjobb, hogy a saját tempódban tanulhatod meg a dolgokat.
1: So, und damit haben wir auch schon genug geredet über das Lernen. Ich glaube, es ist jetzt bestens ausgestattet mit dem Lerntipps und Lernsets. Und es wird wieder Zeit für etwas Musik. Wir haben gleich für euch Dishwasher und davor On the Floor von Jennifer Lopez und Pitbull. Ganz, ganz viel Spaß. J-Lo.

0: Isten hozott vissza itt a Radio Spot Onon. Még mindig a mai témánkkal foglalkozunk, még hozzá, hogy visszamegyünk az iskolába, most már átértünk az egyetemre, és hogy mi mindent lehet az egyetemen csinálni, meg hogy hol lehet lakni. De persze nem csak az fontos az egyetemen, hogy hol laksz, hanem az is, hogy hol lehet dolgozni, hogy azért beszerezz egy kis pénzt így közben. A klasszikus munkahelyek, amiben legtöbbször ugye felveszik a tanulókat, az lehet a gasztronómia, ott lehet pincérkedni, vagy a konyhában lehet dolgozni. Persze lehetsz eladó is, vagy segítesz más diákoknak, korrepetálod őket, vagy valamilyen irodában is dolgozhatsz. Persze összedolgozhatsz valamilyen munkahelyeknél azzal, hogy reklámokat csinálsz nekik, és hogy az interneten támogatod őket, és persze a gondolom legkedveltebb és legegyszerűbb munka az, hogy segítesz a babysitterkedésben, hogy vigyázol gyerekekre, és ami valószínűleg a leghasznosabb az az, hogy egy praktikumot csinálsz valamelyik munkahelyen.
1: Ihr hört Radio Spot On, das ist die mehrsprachige Jugendsendung hier auf Radio More. Und in unserer heutigen Sendung haben wir schon ganz, ganz viel über den bevorstehenden Schulstart gesprochen. Jetzt wird es nochmal spannend für alle Studentinnen und Studenten, denn hier sind natürlich auch ganz viele Nebenjobs möglich, die man neben seinem Studium machen kann. Anna hat gerade einige aufgezählt, wie zum Beispiel Gastronomie, Einzelhandel, Babysitting und natürlich Praktika. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was denn eigentlich ein Nebenjob so alles bringt. Ich glaube, ganz offensichtlich liegt da, du kannst dein eigenes Geld verdienen und finanziell Stück für Stück unabhängiger werden. Außerdem kannst du Berufserfahrung sammeln, besonders praktisch, wenn du ein Praktikum machst in einem Berufsfeld, das dich von Haus aus schon interessiert. Was aber in jedem Nebenjob passiert, ist, du kannst deine Soft Skills unglaublich verbessern. Ganz egal, ob Kommunikation, Teamarbeit oder Zeitmanagement, ein Nebenjob lehrt dich einfach so unglaublich viel. Außerdem knüpfst du erste Kontakte zur Arbeitswelt und kannst dich schon so mal langsam drauf vorbereiten. Was noch unglaublich wichtig ist und dir in deiner Zukunft auf jeden Fall hilft, ist, mit deinem Nebenjob findest du heraus, welche Berufe dir mal gefallen oder auch nicht gefallen, und so kannst du schon ganz wertvolle Grundsteine setzen für deine zukünftige Karriere und einen Job, der dann auch dein Leben lang noch Freude bereitet. Außerdem Bonuspunkte gibt es für einen Nebenjob auch oft im Lebenslauf, denn die sind gerne gesehen von den einstellenden Personen.
0: Vannak ám néhány dolgok, amire figyelned kéne, hogyha egy munkát keresel. A legfontosabb valószínűleg az, hogy egy olyan munkát válasz, amit időügyileg is simán meg tudsz csinálni, miközben tanulsz az egyetemen. Ugye ne legyen az probléma, hogy dolgoznod kell menni, és így nem tudsz tanulni a vizsgáidra, és így nem sikerülnek. Szóval tényleg figyelj arra, hogy időügyileg minden kifér egymás mellett. Arra is, szóval épp hallottam egy barátnőmtől, hogy vannak olyan munkaadók is, akik arra figyelnek, hogy ilyen egyetemisták simán így hétközben néhány órára bejöjjenek a munkahelyre, és néhány dolgot elvégezzenek, és így marad elég idő a tanulásra is. Szóval ez mindenképp egy nagyon hasznos opció lehet majd. Arra is figyelni kéne, ugye, hogy mi is áll ebben a szerződésben, hogyha egyet ugye csinálsz a munkaadóddal, és hogy hogyan van a fizetés, a munkaidő, a biztosítás, hogy hol kapod meg a fizetésedet, és az ilyen fontos dolgok persze.
1: Und wenn alles gut organisiert ist, dann steht einem Studentenjob ja eigentlich nichts mehr im Wege. Also Anna, würdest du gerne einen Studentenjob machen?
0: Ja, also ich bin schon seit längerem am Überlegen, so den ganzen Sommer, was ich machen könnte. Und wo ich mich schon fast beworben, meine Bewerbung ist noch nicht ganz fertig, aber wo ich mich fast beworben habe, ist bei so einem Weihnachtsmarkt in Wien dann, so in einer Hütte, so als Verkäufer. Also da, das würde ich sehr lustig finden. Ja, weil man im Winter nicht oft zu einem Adventsmarkt oder halt zu Weihnachtsmarkt hinkommt, so als Besucher. Aber wenn ich gleich dort arbeite, dann ist entspannt und dann bin ich schon in Weihnachtslaune. Also ja, würde ich sehr cool finden, wenn ich den Job dann bekomme. Ja.
1: Dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und auch allen anderen Jobsuchenden viel Erfolg bei der Studienjobauswahl.

0: Ihr hört Radio Spot on, die mehrsprachige Sendung hier auf Radio Mora. Und der Blick auf die Uhr verrät mir leider schon, dass sich unsere Sendung heute schon langsam dem Ende zuneigt. Es ist 17.58 Uhr und ich möchte ganz, ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet einiges an Spaß, konntet gute Musik mitnehmen, spannende Fakten mitnehmen und natürlich gerne auch morgen wieder ab 16 Uhr einschalten.
1: Sajnos már véget is ért a mai adás itt a Rádió Morán. De reméljük, hogy tetszett nektek, és hogy sok mindent tanulhattok, és majd magatokkal visztek, hogyha elkezdődik jövő hét hétfőn majd az iskola. Ennyi volt mára, de holnap is kapcsoljatok be, mivel 16 órától megint várunk titeket. Sziasztok, és még sok szórakozást!

uranográvitációnak, mint amikor neked visket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity as e-reaching, which you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club, Fatal Malfunction.

arcangra, hídvám és a sarc. Egy elme mélyi néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén.

nagy tudójának, akit kiközösítettek, elbihal korábban, mert később nőtt ki, a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt, mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra, ki tudja meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen.